ala kadunia da akasayada havaluoda akajigoda alinga nyomota badimal kanyomota alinobunya alinyotendo